0: Catch! Catch me!
1: Raus!
0: Catch me! Catch! Catch!
1: Raus!
0: Catch! Catch me! Catch!
1: Innen!
0: Na!
1: Jump! Jump!
0: Jump! Jump! Hm?
1: Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel! Hamel